0: problem. Jézusula, szóval a fűződre, hogy ha?
1: Halva korra, mi jó kéri már rákász.
0: No! So langsam dimmert's, ilyen fél macht. Am Arsch der Welt, dann muss ich wieder weit. Und falls es nur ein nächstes Mal geht,